quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás。这首歌是西班牙语，叫 Quizás, Quizás, Quizás， 也许吧，也许吧，也许吧。不同于原来西班牙语男女生浪漫的对唱版，这个版本醇厚的男声将它演绎的既